másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is meg.

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Citra meg, yeah!
2: Bass. 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Whiskey Champions Crew. Sose tudod, hogy ki van vele? Az a tesz

játszóknak. 96.4 BSFM. Rap, hip-hop.

Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Oyeke.

0: Sometimes I feel left out. 200,000 in the best, I'm stressed out.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Beats FM.
1: It's funny, should I put on a song and go sound nothing like the shit we

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Tovább tart a vörös kód, lehet pályázni a nyírő élére. Vizsgálják az Intercity-ket, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a tikkasztó meleg, meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A szociális és családügyi miniszter döntése értelmében a speciális intézkedés jövő keddi félig marad érvényben. A cél, hogy a veszélyeztetett emberek, különösen az idősek, a betegek és a hajléktalanok időben segítséget kapjanak. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Felhívást tettek közzé a Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói tisztségére. A pozícióval határozatlan idejű szerződés jár. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter június elején jelentette be, hogy pályázatot írnak ki az intézet vezetői posztjára, valamint Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítéséért. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Erről Vitézi Dávid miniszter számolt be. A MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró szerelvények forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság járműinek nagyjából negyede üzemképtelen, mert szerelésre vagy fővizsgára vár. Razziáztak az egyenruhások, több száz ittas vagy bódult sofőrt szűrtek ki a rendőrök egyetlen hét alatt. Az Európai Közlekedés Biztonsági Akció során csaknem 1,5 millió ellenőrzést végeztek, és 500 esetben kellett intézkedni alkohol vagy kábítószer fogyasztása miatt. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
2: A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzített dominanciáját.
1: A hőség szinte fullasztó, délután 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap országszerte derűs idő vár ránk, több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik a szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula, 31 és 37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken a hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést, de később extrém melegre számítsunk. 38 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála. Szombaton 40 fokra készüljünk a Dunántúlon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe borulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

0: bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: Arasz. Hát úgy is észreveszi, ha nem szólok.
1: Hát csak egzés
2: kállok. 11.
0: Hát kellett neki enged 10
3: gondolni. Ez így nem mehet tovább.

0: fejében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: Bass FM 96.4 Bass FM.
2: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Korlátozzák a tűzgyújtást, rekord alacsony a velencei tó vízszintje, tart a Mecseki Zenei Fesztivál, önök Gál Ildikót hallják. Mától az egész országra kiterjedő tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula fokozott tűzkockázatot jelent. A korlátozás kiterjed a belterületi és külterületi erdőkre, valamint azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokra, fásításokra, kijelölt tűzrakóhelyekre. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni. Drasztikus változás a velencei tónál. A vízállása történelmi mélypontot ért el. A Gárdon 52 cm-t mértek, ezzel megdőlt a korábbi 2022-ben felállított negatív rekord. A vízügy szerint a mérést ezúttal szélcsendben végezték, ezért tekinthető hivatalos rekordnak. A szakemberek arra számítanak, hogy a tartós hőség és a csapadékhiány miatt az apadás folytatódik majd. Illegális cigi a kanapéban, trükkös módon rejtegették az árut. Több mint 8000 doboznyi tételt találtak a pénzügyőrök egy Szerbiából érkező kis teherautóban, a röszkei határátkelőn. A kocsi papírjai szerint bútorokat szállított, a röntgenvizsgálat azonban gyanús eltéréseket mutatott. Az ellenőrzés során a pamlagok ülőkereteiből összesen 8400 doboz koszovói zárjegyes dohányáru került elő. Megnyitotta kapuit a Fishing on Orfű Fesztivál, a Mecseki település kempingjében szombatig tartó könnyű zenei rendezvényre. Csak nem 150 produkció érkezik. Az eseményen nem pusztán a zene, hanem a közösségi, egészségügyi és szabadidős programok is kiemelt jelentőségűek. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a rendezvény alapítója.
2: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A Kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk.
1: Napos időnk van kevés felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap országszerte derűs idő vár ránk, ekkor már sehol sem érkezik eső. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik a szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula. 31 és 37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken extrém melegre számítsunk. 38 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Szuper csütörtök reggelt mindenkinek. A mikrofonnál RP, indítsuk a mai napot, jön Dash, Youngfly, Azalia 3-asa, Back.

96.7 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hogyha a most következő két előadónak összeadjuk a feliratkozói számát, akkor bőven 615 ezer fölötti eredményt kapunk. 7 millió 340 ezer hallgatottság, eddig érkezik BSB Belánó kombója. Bullshit! Itt a 96.7 Bass FM-en. Hát akkor zúr.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: 2025. augusztus 4-én debütált, és még mindig benne van az első 10-be a hazai legnépszerűbb dalok listájába, úgyhogy nagyon jól beérezte a két ifjú előadó. Desi, akinek közel 416 ezer fölötti feliratkozó száma van, illetőleg Young Fly, aki közelít az 50 ezerhez, és ketten összeraktak egy 22 millió feletti dalt. Jön az Oh Mama, itt a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Tovább tart a vörös kód, lehet pályázni a nyírő élére. Vizsgálják az Intercity-ket, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a tikkasztó meleg, meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A szociális és családügyi miniszter döntése értelmében a speciális intézkedés jövő kedély félig marad érvényben. A cél, hogy a veszélyeztetett emberek, különösen az idősek, a betegek és a hajléktalanok időben segítséget kapjanak. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Felhívást tettek közzé a Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói tisztségére. A pozícióval határozatlan idejű szerződés jár. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter június elején jelentette be, hogy pályázatot írnak ki az intézet vezetői posztjára, valamint Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítéséért. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Erről Vitézi Dávid miniszter számolt be. A MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró szerelvények forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság járműinek nagyjából negyede üzemképtelen, mert szerelésre vagy fővizsgára vár. Razziáztak az egyenruhások, több száz ittas vagy bódult sofőrt szűrtek ki a rendőrök egyetlen hét alatt. Az Európai Közlekedés Biztonsági Akció során csaknem 1,5 millió ellenőrzést végeztek, és 500 esetben kellett intézkedni alkohol vagy kábítószer fogyasztása miatt. Sokan választanak belföldi úti célt, a hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
3: A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazó. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzik a dominanciáját.
2: A hőség szinte fullasztó, délután 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap országszerte derűs idő vár ránk, több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik a szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula, 31 és 37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken a hajnali órák még többfelé hozhatnak átmeneti felfrissülést, de később extrém melegre számítsunk, 38 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála. Szombaton 40 fokra készüljünk a Dunántúlon.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

Tak már a nyaralások, ugyanis hivatalosan is véget ért az iskolai tanév, úgyhogy a diákok előzönlik valószínűleg a Balatont, és mindent, ahol meleg van, lehet füldeni vagy bulizni. Ennek örömére érkezik egy jó bulidal, jön Sen Szia, Boss Up, na csumára hangerőt, aztán dübörögjünk.

legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztet, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: szépen.
1: Vészközlekedés.
2: Szuper csütörtök reggelt minden vészesnek, és csak óvatosan a kilométerek során. Árpi vagyok, már is hozom a részleteket. Sávlezárásra kell készülnötök a Hegyalja úton, mivel ez egy forgalmas csomópont. Erről mindenképpen érdemes tudni. Jön nálunk Subbase Monster, a hazai klasszikus, és az egyik szuper dala. Nincs nő, nincs hírás. Mint a 96-nél vészefement.
1: Dugó, baleset, 0620 96-4 99 99.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: A nyugati parti hip-hop eddig is népszerű volt a rap hallgatók körében, de Kendrick Lamar abszolút föltette még az íra a pontot. Érkezik AZ Chickyvel közös Peekaboo című alkotása itt a 96.4 Beats FM-en. Peekaboo, I just put them bookers in my chain. Peekaboo, 80 pointers like a Kobe game. Peekaboo,
0: 762s, I'll make them plank. Peekaboo, popping out, you better smell my name. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
2: Korlátozzák a tűzgyújtást, rekord alacsony a velencei tóvíz szintje. Tart a Mecseki Zenei Fesztivál. Önök Gál Ildikót hallják. Mától az egész országra kiterjedő tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula fokozott tűzkockázatot jelent. A korlátozás kiterjed a belterületi és külterületi erdőkre, valamint azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokra, fásításokra, kijelölt tűzrakóhelyekre. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni. Drasztikus változás a velencei tónál. A vízállása történelmi mélypontot ért el. A Gárdon 52 cm-t mértek, ezzel megdőlt a korábbi 2022-ben felállított negatív rekord. A vízügy szerint a mérést ezúttal szélcsendben végezték, ezért tekinthető hivatalos rekordnak. A szakemberek arra számítanak, hogy a tartós hőség és a csapadékhiány miatt az apadás folytatódik majd. Illegális cigi a kanapéban, trükkös módon rejtegették az árut. Több mint 8000 doboznyi tételt találtak a pénzügyőrök egy Szerbiából érkező kis teherautóban, a röszkei határátkelőn. A kocsi papírjai szerint bútorokat szállított, a röntgenvizsgálat azonban gyanús eltéréseket mutatott. Az ellenőrzés során a pamlagok ülőkereteiből összesen 8400 doboz koszovói zárjegyes dohányáru került elő. Megnyitotta kapuit a Fishing on Orfű Fesztivál. A Mecseki település kempingjében szombatig tartó könnyű zenei rendezvényre csak nem 150 produkció érkezik. Az eseményen nem pusztán a zene, hanem a közösségi, egészségügyi és szabadidős programok is kiemelt jelentőségűek. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a rendezvény alapítója.
3: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk.
2: Napos időnk van kevés felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap országszerte derűs idő vár ránk, ekkor már sehol sem érkezik eső. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik a szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula. 31 és 37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken extrém melegre számítsunk. 38 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Csodás csütörtök reggelt minden hallgatónknak. Magyar vonal ismételten, jön Bongor, és érkezik tőle az oxigén hiánya, jó dübörgős, na csumára a gombot.

0: utakat.
1: Pénzközlekedés.
2: Szuper csütörtököt, és csak óvatosan az utakon. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket hozzá. Lezárásra kell készülnötek az 5. kerületben, a Balaton utcában, úgyhogy ha épp itt lenne dolgotok, akkor egyelőre ezt a szakaszt érdemes kihagyni. Érkezik nálunk a jövőbe mutató tengeren túli előadó, Future, és jön tőle a Mask Off, itt a 96-i Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop
1: R&B. Jack Harlow a cukiság faktor kimaxolta a következő dalhoz forgott videóklipben, ez nem más, mint a Lovin' on Me. Bőven a 225 millió feletti ligában focizik, nagyon-nagyon népszerű, nagyon jól nyitott a chartokon, az Egyesült Királyságban megcsípett egy kétszeres platinát, Kanadában hétszeres platinát, és az Egyesült Államokban pedig egy négyszeres platinát, úgyhogy friss előadónak viszonylag friss dalaként azért ez egy elég erős belépő volt. Jön tehát Jack Harlow, Lovin' on Me, itt a 96 Ibiza FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Ibiza FM. Hírek.
2: Feltárják az ügynökaktákat, erről tárgyal a parlament. Érkezik a hazai dinnye, turista útakra is került azbeszt, a mikrofonnál Gál Ildikó. Újabb rendkívüli parlamenti ülés jöhet a jövő héten. A képviselők hétfőn és kedden egyebek mellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről, az ügynökakták feltárásáról, valamint az egyedi gyógyszer támogatási kérelmek új rendszeréről tárgyalhatnak. Az országgyűlés tavaszi ülésszaka már véget ért, ezért a képviselők csak rendkívüli ülés összehívásával folytathatják a munkát. Gorcső alatt az edzőtermek, a Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte azt ellenőrzi, hogy az általános szerződési feltételek tartalmaznak-e olyan kikötéseket, amelyek indokolatlan hátrányt okozhatnak a vendégeknek. A hivatal szerint ilyen átfogó vizsgálatra eddig még nem volt példa. Teret nyernek az elektromos autók, többségbe kerülhetnek az európai új autópiacon 2031-re. Ez derül ki egy nemzetközi elemzésből. Az adatok szerint az európai közlekedést elsősorban az Unió széndioxid kibocsátási előírásainak szigorítása, az eljárművek teljes életciklusra vetített költségeinek javulása, valamint a töltőinfrastruktúra bővülése ösztönzi. Kiváló lehet az idei dinnye minősége itthon. Eddig kedvezőbb volt az időjárás, mint tavaly. A tavaszi fagyok nem tettek nagy kárt az ültetvényekben. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra az itthon betakarított görög és sárga változata a gyümölcsnek. Turista utakra is kerülhetett azbeszttel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta rádióknak Farkas Péter, kommunikációs igazgató.
3: Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnék pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének-e elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turista utat. Eltereljük onnan.

0: élénk lökések kísérhetik a szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula, 31 és 37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken a hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést, de később extrém melegre számítsunk. 38 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála. Szombaton 40 fokra készüljünk a Dunántúlon.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Nagy Bogi feltette Balmazújvárost a térképre, ugyanis onnan származik a leányzó. Egész sokakkal dolgozott már eddig is együtt, most például érkezik a BSV-vel közös Always Be Mine.

0: Vészközlekedés.
1: Csodás csütörtök reggelt minden vészesnek, és csak óvatosan a kilométerek során. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Változatlanul tart még a lezárás a 6. kerületben, a Szív utcában, amely a Király utca és a Németh László utca közti szakaszon értendő. Ez az info mindenképpen jól jöhet a közlekedés során. Jön a gyönyörű Coilery és a Players, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Ahogy a divatban, a zenében is mindig visszakacsintunk és visszakanyarodunk a múltra, a most következő dalhoz forgatott videóklipjének a vibe-ja hasonlít Beyoncé-nek a Crazy in Love című felvételihez, illetőleg Rihanna-nak a Shut Up and Drive című dalához. Ő is sikerre vitte ezt a megszokott koncepciót, a hangzás miatt is, na meg a látvány sem utolsó. Jön nálunk Tyler, Push to Start. Itt a 96.4 Biz FM-en, azonnal kiderül, melyik darom.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. Hírek.
2: Meghosszabbították a vörös kódot. Vizsgálják a MÁV hálókocsikat. Lebuktak az ittas sofőrök. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a tikkasztó meleg, meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A szociális és családügyi miniszter döntése értelmében a speciális intézkedés jövő kedély félig marad érvényben. A cél, hogy a veszélyeztetett emberek, különösen az idősek, a betegek és a hajléktalanok időben segítséget kapjanak. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Felhívást tettek közzé a Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói tisztségére. A pozícióval határozatlan idejű szerződés jár. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter június elején jelentette be, hogy pályázatot írnak ki az intézet vezetői posztjára, valamint Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítéséért. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Erről Vitézi Dávid miniszter számolt be. A MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró szerelvények forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság járműinek nagyjából negyede üzemképtelen, mert szerelésre vagy fővizsgára vár. Razziáztak az egyenruhások, több száz ittas vagy bódult sofőrt szűrtek ki a rendőrök egyetlen hét alatt. Az Európai Közlekedés Biztonsági Akció során csaknem 1,5 millió ellenőrzést végeztek, és 500 esetben kellett intézkedni alkohol vagy kábítószer fogyasztása miatt. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
3: A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzik a dominanciáját.
2: Napos időnk van kevés felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap országszerte derűs idő vár ránk, ekkor már sehol sem érkezik eső. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik a szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula. 31 és 37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken extrém melegre számítsunk. 38 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

90 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper csütörtököt mindenkinek. A mikrofonnál RP, érkezik nálunk egy jó nyári hangzású dal, amely télen is megeli a helyét. Jön Dash, érkezik tőle a Winnie Pooh, itt a 94 Bass FM-en. Hát

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz?

96. Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B, Will.i.am előre gondolkodott és abszolút együtt lélegzett és élt az Amerikában megrendezésre kerülő világbajnoksággal. Csavart egyet egy jó klasszikusan, ugye a Santana Maria Maria című dalán, és Tabuval közösen rokott egy ilyet, East LA, ez jön.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop
1: R&B. Jude Law is Hometownban forgatott, úgyhogy el lehet mondani, hogy Mezőzombor for főváros, és hát gyakorlatilag tiszteletét fejezi ki szülővárosának. Szerintem a klip sem utolsó, hogyha megnézitek, akkor mindenre fény derül. Jön nálunk tehát Juhász Marci, Jude Law, és tőle is a Sötét. Itt a 96.4 Beast FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Béze FM. Hírek.
1: Tűzgyújtási tilalom van érvényben. Rekord apadás a Velencei tónál. Elstartolt a Mecseki Zenei Fesztivál. Önök Gál Ildikót hallják. Mától az egész országra kiterjedő tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula fokozott tűzkockázatot jelent. A korlátozás kiterjed a belterületi és külterületi erdőkre, valamint azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokra, fásításokra, kijelölt tűzrakóhelyekre. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni. Drasztikus változás a Velencei tónál. A vízállása történelmi mélypontot ért el. A Gárdon 52 cm-t mértek, ezzel megdőlt a korábbi 2022-ben felállított negatív rekord. A vízügy szerint a mérést ezúttal szélcsendben végezték, ezért tekinthető hivatalos rekordnak. A szakemberek arra számítanak, hogy a tartós hőség és a csapadékhiány miatt az apadás folytatódik majd. Illegális cigi a kanapéban, trükkös módon rejtegették az árut. Több mint 8000 doboznyi tételt találtak a pénzügyőrök egy Szerbiából érkező kis teherautóban, a röszkei határátkelőn. A kocsi papírjai szerint bútorokat szállított, a röntgenvizsgálat azonban gyanús eltéréseket mutatott. Az ellenőrzés során a pamlagok ülőkereteiből összesen 8400 doboz koszovói zárjegyes dohányáru került elő. Megnyitotta kapuit a Fishing on Orfű Fesztivál, a Mecseki település kempingjében szombatig tartó könnyű zenei rendezvényre. Csak nem 150 produkció érkezik. Az eseményen nem pusztán a zene, hanem a közösségi, egészségügyi és szabadidős programok is kiemelt jelentőségűek. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a rendezvény alapítója.
2: Az első az a valóság DS képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk.
1: A hőség szinte fullasztó, délután 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap országszerte derűs idő vár ránk, több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik a szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula, 31 és 37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken a hajnali órák még több felé hozhatnak átmeneti felfrissülést, de később extrém melegre számítsunk. 38 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála. Szombaton 40 fokra készüljünk a Dunántúlon.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Eminem általában mindig kasszasikert csinált karrierje során, amikor megjelentetett egy dalt, az igen szépen menetelt a csártokon is, és nagyon-nagyon népszerű lett. Ebben van személyesség, üzent is. Jön Eminem és a Houdini, itt a 96 Ibiza FM-en.

0: Kiss FM. Rap, hip hop.
1: Szokatlan, hogy félre tesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Nehéz közlekedés.
1: Mindenkinek nagyon szép reggelt, Árpi vagyok már, és mondom a közlekedési infókat. Budára látogatunk ismételten, útszűkületre kell készülnötök a harmadik kerületben, a Raktár utcában. Ez az info mindenképpen. Jó jön a közlekedés során, jön látó Ice Spice 2-ese és a Gyát. Itt a kedvenc rádiótokban, ma reggel is.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 90.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Szíze eddig általában inkább ilyen romantikusabb hangzású dalokban énekelt, viszont Kendrick Lamarral közös Látert

0: című alkotásában egészen új oldalát mutatta meg. A GNX 2024-ben megjelent albumának egyik nagyon népszerű dalával megyünk tovább, vagyis pörög a Latter, itt a 96-nél Bass FM-en. Roman
1: normal 7 bass, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. BSFM. Hírek.
1: Feltárják az ügynökaktákat, erről tárgyal a parlament. Júliusban jön a magyar dinnye, turista utakon is ott az azbeszt, a mikrofonnál Gál Ildikó. Újabb rendkívüli parlamenti ülés jöhet a jövő héten. A képviselők hétfőn és kedden egyebek mellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről, az ügynökakták feltárásáról, valamint az egyedi gyógyszer támogatási kérelmek új rendszeréről tárgyalhatnak. Az országgyűlés tavaszi ülésszaka már véget ért, ezért a képviselők csak rendkívüli ülés összehívásával folytathatják a munkát. Gorcső alatt az edzőtermek, a Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte azt ellenőrzi, hogy az általános szerződési feltételek tartalmaznak-e olyan kikötéseket, amelyek indokolatlan hátrányt okozhatnak a vendégeknek. A hivatal szerint ilyen átfogó vizsgálatra eddig még nem volt példa. Teret nyernek az elektromos autók, többségbe kerülhetnek az európai új autópiacon 2031-re, ez derül ki egy nemzetközi elemzésből. Az adatok szerint az európai közlekedést elsősorban az Unió széndioxid kibocsátási előírásainak szigorítása, az eljárművek teljes életciklusra vetített költségeinek javulása, valamint a töltőinfrastruktúra bővülése ösztönzi. Kiváló lehet az idei dinnye minősége itthon. Eddig kedvezőbb volt az időjárás, mint tavaly. A tavaszi fagyok nem tettek nagy kárt az ültetvényekben. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra az itthon betakarított görög és sárga változata a gyümölcsnek. Turista utakra is kerülhetett azbeszttel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta rádióknak Farkas Péter, kommunikációs igazgató.
2: Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnék pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének-e elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turista utat. Eltereljük onnan.
1: Napos időnk van kevés felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap országszerte derűs idő vár ránk, ekkor már sehol sem érkezik eső. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik a szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula. 31 és 37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken extrém melegre számítsunk. 38 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Pace FM, Rap Hip Hop R&B, szuper csütörtöket mindenkinek, a mikrofonnál Erpi. Amikor a dal készült, akkor a román fizetőeszköz egyébként a lej volt, azóta már megtáltosodtak és náluk euró van, úgyhogy ebből a szempontból ez kevésbé értelmezhető. Ha más jelentéssel bír, akkor viszont mindenképpen érkezik Judo Lil Frog első nagy sikerű közös alkotása, a lej, itt a 96 Pace FM-en. Hát akkor nézzük!

Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: drog. Többé nem drogozom.
1: 94 Base FM, rap, hip-hop, R&B, bár nem minden helyen nyitott első helyen, ennek ellenére nagyon nagyot szólt a következő dal, gyémántot ért el, jön Post Malone, Better Now. Akkor dübörögjenek azok a hangfalak. You

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Gangsta Zoli idén január 7-én volt 60 éves, úgyhogy elég sok minden róla szól egyébként az elmúlt hónapokban. Érkezik a 99-ben forgatott Gangsta Zoli és a Kártel, a jó, a rossz és a Kártel. Na nézzük csak!

Bandita, mint a viszki csempész, kulcs, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

Június 15-én, vagyis nemrég ünnepelt az 57. születésnapját a West Coast egyik nagy ágyúja, Hoshi Jackson, de úgy jobban ismerik, hogy Ice Cube. Érkezik egy jó kis filmzene 1999-ből. Ice Cube, Megten, Miss Toy, You Can Do It. Én már a velük búcsúzom, holnap reggel 6-tól Tali. Nektek szép napot, a mikrofonnál Árpi volt. Szeretet az éterbe.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Még mindig hozza azt a bizonyos nyári vibe-ot, és abszolút aktualitása is van. Gyakorlatilag tényleg csináltak egy nagyon szuper táncolható és élvezhető dalt. Jön Dash, Young Fly, Azalia 3-asa, és a nagy sikerű Backpack. Itt a kedvenc rádiótokban ma is a 96.4 Beast FM.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Backpack-ba.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
3: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
4: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
5: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
6: Volkswagen.
7: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
8: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
9: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Base FM. Hírek.
10: Tovább tart a rendkívüli hőség. Lehet pályázni a nyírő élére. Megjárták az ittas sofőrök, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a tikkasztó meleg, meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A szociális és családügyi miniszter döntése értelmében a speciális intézkedés jövő keddi félig marad érvényben. A cél, hogy a veszélyeztetett emberek, különösen az idősek, a betegek és a hajléktalanok időben segítséget kapjanak. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell.

0: Felhívást tettek közzé a Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói tisztségére. A pozícióval határozatlan idejű szerződés jár. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter június elején jelentette be, hogy pályázatot írnak ki az intézet vezetői posztjára, valamint Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítéséért. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Erről Vitézi Dávid miniszter számolt be. A MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró szerelvények forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság járműinek nagyjából negyede üzemképtelen, mert szerelésre vagy fővizsgára vár. Razziáztak az egyenruhások, több száz ittas vagy bódult sofőrt szűrtek ki a rendőrök egyetlen hét alatt. Az Európai Közlekedésbiztonsági Akció során csaknem 1,5 millió ellenőrzést végeztek, és 500 esetben kellett intézkedni alkohol vagy kábítószer fogyasztása miatt. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
1: A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazó. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzik a dominanciáját.
0: Napos időnk van kevés felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap országszerte derűs idő vár ránk, ekkor már sehol sem érkezik eső. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik a szelet. Napközben tovább fokozódik a kánikula. 31 és 37 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Pénteken extrém melegre számítsunk. 38 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hívva.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, hello mindenkinek, itt vagyunk a csütörtökben, engem Faragó Jankának hívnak, és várlak titeket mondjuk egy Viberes üzire, 0620 96.4 99 99, a menü pedig elejétől a végéig nektek szól, csak kettől, agora hiasz!

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hívál Pár MB-t. Vannak, akik évekig készülődnek a nagy dobásra, míg Pifo és Marics Peti ezt a dalt élőben mutatta be, hogyha jelent még valamit a TV. Itt a Svindler.

96.4 Bassa FM, Rap Hip Hop R&B, ez a dal annyira új, hogy a refrénnyel már 20 éves. Metro Boominék gondoltak egyet, és az Adnos Brandot vették előre, de Mario Winans is benne van a buliban újra, ez a Creepin.

96.1 Bass FM, Rap-Hip-Hop R&B. Ebben a dalban annyi rap legenda énekel együtt, hogy akár három fesztivált is lehetne belőlük készíteni, már hogyha nem fucsolnának be, pöle úgy, mint a Sound. Itt a kedvenc rádiótokban érkezik a Sofa 3. Sofa. Yeah. Sofa.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop
1: 0620 96.4 99 99, ez a Viber számunk, hogyha üzenétek valamit, és az én üzenetem az, hogy nagyon jó zenékkel megyünk tovább a következő órát. Bontjuk Csutóval, itt lesz a sötét.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj, ahogy...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzónapunkra! Minden szerdán 8:30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban, és távol

0: az állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.1 Bass FM rap, hip-hop, R&B, Kevin ebben a dalban konkrétan arról rappel, hogy 20 évesen megcsinálta a sikerét. Vannak, akik ennyi idősen még a Netflix jászlót kérik kölcsön otthonról.

0: már éjjel felejtett.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Érkezik Jack Harlow, aki fogott egy majdnem 30 éves ötletet, és eladta egy olyan generációnak, akik szerint a 2019 már történelem. Ez a Lábina, mi a Bass FM.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Faragó Janka vagyok, a következő órát pedig rátok szabtuk. Shenseeval indulunk, itt lesz a Boss Up. Go get your nails done, hair bust down. Go get that body in the gym right now.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Jude Law ezzel a dallal nem csak slágert csinált, hanem az egyik legszemélyesebb dalát is, miközben a fél internet azon vitatkozik, hogy ki milyen képet rakjon ki magáról, ő egy komplett számot írt arról, hogy mit hagyna maga után. Ez a Ha meghalok.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B érkezik Belano alkotása, ami kicsit sem áthallásos a Weekend dalára. Elvileg egyébként attól függetlenül készült, és a folyamatos készenléti és menetbéli állapotról szól. Itt a Bass-en, ez a Starboy.
1: Kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik a Pogány induló, aki konkrétan ezzel a dallal berúgja az ajtót, és ezt a délutáni panel hangulatot idézi, amire az egész underground ráállt. A pletyka meg mindig ugyanaz, hogy vajon ez mennyire lesz nagy. Há...

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész.

0: 96.4 Bass FM, Rappi Peppa, R&B, VZ-vel és Rézművessel folytatjuk a délután. Várj meg!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Astro. No.

96.1 Bész FM, Rap Hip Hop R&B. A Nai megmondta most, talán a Magdi Anyustól hallottuk ebben az országban a legtöbbször, de van, aki előre megjósolja a saját jó sikerét. Ti, Dani, itt a 96.1 Bész FM-en.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Attól, hogy két ember ugyanazt érzi, nem biztos, hogy szerelmesek egymásba. A BSB Matyja és Nagy Bogi rengetegszer cáfolták már, hogy akármi is lenne köztük, már mint a zenei kapcsolaton kívül. A dalok viszont születnek ismét itt a Bass-en, Always Be Mine.

96.4 Bills FM, Rappi Pap R&B, érkezik A$AP Rocky és Skepta közös alkotása, Praise the Lord. Ez a dal pedig az, ami megmutatja, hogy nem barátkozni jöttek, hanem bizonyítani, hogy London és New York simán összerakítják.

0: rajtam.
1: Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

96.4 Bészafem, Rappi Pátárem, Bifarag, Ujanka vagyok, jó, hogy együtt rádióztunk ma, számítok rátok pénteken is, reggel tisztelít, most pedig Dash, Young Play és Azimiszi tovább a napot, bak-bak!

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ő pedig The Weeknd, aki jelenleg is turnén van, ma este Münchenben fog fellépni. Ez a Timeless Playboy Karival közösen a 96.4 BSFM-en.

96 Ébész FM, Rap, Hip Hop, R&B. Megtaláltok minket a social médiában, fent vagyunk a Facebookon és Instán is, Ébész FM Hungary néven, ott pedig csak a like-ra vagy a követésre kell koppintani, és már is csatlakozhatok hozzánk. SDMX-től a Paria, búcsú

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: 94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Nemrég még azt írta ki Azaria az Instagram oldalára, hogy hamarosan indul az idei koncert szezon, ami nagyon különleges a számomra. Tele a nyár és tele lesz a szívem is, ha újra együtt leszünk. A szezon pedig el is kezdődött, a hétvégén Székesfehérváron koncertezett. Ettől le a pull-up, itt a Bass-en.
1: Lesz itt majd ISZ-om a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond.

0: the end.
1: Woo! Yeah!
2: 94 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Beyoncé megosztott egy több perces videót, amiben azt láthatjuk, hogy Jay-Z hogyan készült a visszatérő koncert sorozatának első fellépésére. És tulajdonképpen az egészben az látható, hogy Beyoncé mindenben támogatta, még a haját is ő csinálta meg. Pörögjön az In Paris, Kanye West-tel közösen a 94 Beats FM-en.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk, méghozzá egy nagy kedvencetekkel, az Omamával. Úgyhogy a következő órát Dash és Youngfly indítja, itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló. A 96.4 Beast FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.7 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Mindjárt pörök Kittinek, Beethoven-tól a Páncél című zenéje. Hogyha ti is szeretnétek zenét kérni, azt a 0620-96-499-99-en tudjátok megtenni. Megyünk is tovább a 96.4-en.

96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Jelenleg is tart a The Big S Stadium Tour, Post Malone turnéja. Azok a szerencsés rajongók, akik ott lehetnek az egyik koncerten, hallhatják tőle élőben a Rockstar című zenéjét is. Pörög most itt is, a 96.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nietzsche a caption te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

96.7 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Közelítünk ennek az órának a végéhez, de egy zene még belefér, ami nem más, mint Manuel Nostalgia című dala. Pörög is a 96.4-en.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop R&B.
1: Már is folytatjuk, méghozzá Dessel és a Winnie Pooh-val. Itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló. A 96.4 Biz FM bemutatja Sopron Fest. Július 2, 3, 4. A fénnyel festett

Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Mindig várom a fesztivál szezont, azért is, mert ilyenkor azt mondhatom nektek, hogy karneválozunk itt a 96.4 Beats FM-en is. Érkezik Kanye West, Ty Dolla Sign, Rich the Kid és Playboy Cardi, itt a 96.4-en.

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. A Sugar Hill Gang-gel és a Rapper's Delight-tal megyünk tovább. Mára már több mint 8 millió kopit adtak el belőle. Pörög is a 96.4-en.

0: 10 közlekedés.
1: 94 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Torlódás van a 6. kerületben a Podmanicki utcában, a Terősz körút irányába, úgyhogy ha teltitek, választhatok más útvonalat. Hozom az SUV-t, Destől és Youngfly-tól, itt a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: utcán.
1: Ez egy kerületi klasszikus.
2: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Jön a Tinatason, Nando Boom és Dimelo Flow a Dembo című zenéjükkel, ami tulajdonképpen egy zenei stílus. Mutatom is, hogy mit jelent ez az alapbeattel kapcsolatban. Itt a 96.4-en.

0: földre. Én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne még nem tudják eloltani.
2: Bro, vágod? Ez a 96.4 Beast FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Azonnal folytatjuk. A következő órában is lesznek majd menő hazai zenék. Az óraindító például Jude Law-tól a Sötét lesz. Itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló. A 96.4 Beats FM bemutatja Sopron Fest. Július 2, 3, 4. A fénnyel festett város.

0: Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
2: Azaz német

0: szemüveged, vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
1: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
2: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
3: Árkád!
4: Reklámot hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ő pedig Biggie, azaz The Notorious B.I.G. Ez a Hypnotize.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. A 8. kerületben beállt a Fiumei út, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Tideni érkezik, vidéki csajszí, itt a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

98.4 Beast FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az Éterben. A következő zenével búcsúzom tőletek, ami nem más, mint Beethoven-tól a pop, utána pedig Revolution átveszi a stúdiót. További kellemes délutánt kívánok, sziasztok!

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Citrom el, gang!
2: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
3: Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most el kell, hogy köszönjek, mert Revolution átveszi a stúdiót. Mindenkinek további kellemes délutánt kívánok, sziasztok!
2: Műsorajánló. A 96.4 Biz FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4 a fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Pénzközlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá Paulai Ede utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Manuellel, tőle is pörögjön Need You című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon szuper kollaborációval. Érkeznek BSV-ék, By Alex-el kiegészülve, és közös daluk a Lidokain szólít a kedvenc rádiótokban a 96.4 Biz FM-en. Mutatom is, mivel megyünk tovább.

műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

benne a műben. 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B Revolution vagyok. Egy újabb óra együtt, gyertek velem egészen este 10-ig. BSV-k és Bialex után pedig Polo G-vel megyünk tovább, és Rapstar című dalával. Ah.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 6. kerületben, méghozzá a Szondi utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Brunóval. Tőle is pörögjön Ördög Nórika című dala itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.
2: Csokiban a kitkat, megmutatom, mit kap. Velem együtt iszad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta azért.

96 Ibiza FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Az ausztrál szupersztár után Mas Wolf és ikonikus dal az Astronaut in the Ocean után magyar vizekre elvezünk. Szállítom nektek frissen BSV-k és Nagy Bogi közös dalát. Ez az Always Be Mine itt a kedvenc rádiótokban a Ibiza FM-en.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Base FM.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagyjáta. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentet.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Egy abszolút nyári dallal megyünk tovább, jönnek hősök, tőlük is pörög, Maradok Bent című slágerük, itt a kedvenc rádiótokban, ne gyerünk!

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább, és a következő órát kiváló magyar dallal folytatjuk. Érkezik Dash-től Winnie Pooh című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BFM-en, már mutatom.

964 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, gurulunk is tovább, és ne feledjétek, tudtok üzenni továbbra is. Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Diázzal és Mentával fogunk tovább menni, a két jól ismert MC-vel, és tőlük is pörögjön Méreg című daluk, itt a kedvenc rádiótokban, a BSFM-en, nagy erőnk.

0: szeret. Ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet.
1: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Beats FM.

0: to the chain. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Bass FM.
2: Ez így nem mehet.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, továbbra is tudtok üzenni. Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Áronnak szóljon a következő dal, istenétesen sokáig boldog szülinapot neked is. Ez esetben neked szól Jabber Start című dala, itt a kedvenc

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy jó kis fenékrázós dallal, amit Dash és Youngfly rakott össze, aminek a címe Oh Mama. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.

Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Check. Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pen-

0: fejében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Shensia, Blue Country ikonikus dala a Hidemap Style-hoz nyúlt hozzá, és egészen jól sikerült ez, Boss Up című slágeren a gyerünk.

0: eszmének.
1: 96. Beast FM, Rap Hip Hop R&B, záró már a Revolution munkatára, Beton Hofi Panasonic című dalával. Ezzel búcsúzom ma estére tőletek, ne feledjétek, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban a 96. Beast FM-en. Sziasztok, jó hét!
2: Ez a backstage, szoba fogság, kicsit csíkok, hova

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy meg nem értett Jennyvel. Ő nem más, mint Doja Cat, és tőle is Agora Hills című dalával itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Biz FM-en. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
0: Műsorajánló. A 96.4 Biz FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4 a fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

FM-ben. Műsorajánlót hallottak. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Aki átmond, mondjon békés. Ha adnak, vedd el. Ha ütnek, szaladj el. Már jobb adni,
2: mint kapni.

nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: A Blink.
1: A Command. A Cimbim. Ja, az nem, az nem. Az,
0: az New School.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Szóval még érdekel a sztori? Akkor figyelj! Yeah.

0: 96.4 Base FM.
1: I'm so fresh, man. Man, y'all scared to do

0: Egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: Okay, rendben. Kajak. Rockstar vagyok, ez az élet menetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejtett.

0: az arcomra, aha.
1: Nagy a seggel, haja barna, szét van varva, én adom, ő is adja.
0: Gyere, ülj rá az arcomra, aha.

0: New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.